0: gegera nyina ngera nyongera jadomani.
1: Magegera nyina ngera nyongera jadomani. Magegera nyina ngera nyongera jadomani.